drágok is kecskék, az egyetlen kis állatok minden kis vagyonkán. Átmegy a hegynek fölfelé, jön visszafelé a völgyre, sehol se lát semmit. Majd, mikor felér megint a hegyre,

nem az volt, nagyon elszenkedtő. Jaj, édes kecském, kedves kecském, mi lesz velem, arany kis kecském? Megint megy az koláleány, egyszer csak aztán fölmegy, szóba háza felé. Ott megint meglátja, nagyon megörül, hogy most már biztosan ez az ő kecskéje.

én nagyon elszöntjöttem. Jaj, kecském, édes kecském, mi lesz velem, arany kecském? Tovább ballag az olá leány, mert ő neki ezen kívül semmije sem volt, csak az az egy kis kecském. Ahogy megy mendegél, hát egyszer csak látja, hogy lent a perkáti cigánysoron megvan a kecskéje, a bak meg a